4. Trettifem. Tre. Fem. Sekstiåtte. Seks. Åtte. Femtisju. Fem. Sju. Syttiåtte. Sju. Åtte. Tjuefire. To. Fire. Førtien. Fire. En. Tjue. To. Null. Førtifem. Fire. Fem. Femten. En. Fem. Sytten. En. Sju. Femtien. Fem. En. Elleve. En. En. Sekstito. Seks. To. Nummer seks. Nummer seks. Trettien. Tre. En. Ti. En. Null. Sekstien. Seks. En. Sekstisju. Seks. Sju.